0: This is my first year at the uni, and I'm already a bit concerned with these developments, and it's already a lot different than what I've expected. I don't feel seen or heard, and I feel like the decisions that are made don't really consider us as students, but try to secure as much as they can and get ordered to as much as they can. But that's not how art works, that's not how art lives, and that's certainly not how an art school should live. By restricting, by creating rules, by, yeah, putting you in a cage and restraining your possibilities.
1: A jövőtől a jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, a több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágással, ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
2: Meg hogyha nem szabadságként fogja fel az ember, akkor szerintem nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj. Vagy egyre muszájabb.
3: Ja si želám, aby v budúcnosti nerobili toľko plastu.
4: Я приехала из Украины и сейчас живу у своих хороших друзей, новых, очень хороших друзей в Германии. Моя самая большая мечта, чтобы закончилась война в моей стране. Я хочу мира, хочу, чтобы все люди были живы и счастливы.
5: Ich bin mir sicher.

0: Az elég egyértelmű, hogy a világ elkezdett egy olyan irányba
1: változni. A jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallani, az tudok mit várni. Már lassan egy éve